0: Bubnó Marci vagyok, Mark Sydneyből.
1: Hallgassuk a népmesét azért, mert akkor hallani fogjuk azt, hogy... Ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak az életében, akik ezt annak idején is hallgatták, ez olyan, mint amikor megérzünk egy régi ízt, vagy megérzünk egy régi illatot, és azért hallgassunk népmeséket, mert akkor ott lesznek a gyerekeink körülöttünk, és majd amikor ők is olyan idősek lesznek, mint mi, akkor ők is azt fogják mondani, hogy ez az a régi íz. Hallgassuk népmeséket.
2: Pontosan, hálás köszönetem, Marcikám, és rég volt, amikor te bejelentkeztél népmese ügyben, de hát Istenkém, ami késik, nem múlik. Ki hitte volna, hogy daylight saving van, tehát egy órával előrébb toltuk az időt. Ezt minden évben eljátsszák velünk, hogy elloptak egy időt, elloptak egy órát, de majd ezt valamikor visszaadják. Tehát magyarul csak annyit jelent, hogy mi kölcsönadtunk egy órát nekik, hogy ők úgy érezzék, hogy csinálnak valamit. És ennek van egyébként egy, állítólag van egy gazdasági, hogy mondjam...
3: Ennek van egyáltalán értelme?
2: Tessék? Hát nézd, Queenslandben ott nincsen, és viszonylag vannak helyek, ahol egyszerűen azt mondták, hogy nem, mi nem csináljuk, és Queenslandben továbbra is túlélték a daylight savinget, és ők egyáltalán nem, de ott viszont nem fakul ki a függöny, nem, igen, és igen. A tehenek jól tejelnek, úgyhogy ezt azért valljuk be őszintén, hogy ezek fontos dolgok, úgyhogy főleg egy olyan országban, ahol annyi tehén na, van, mint mi nálunk.
3: Fontosabb dolgok is vannak.
2: Na, csak azért mondom, hogy Merkúrió. Jó napot kívánok, kedves arra, hogy szeretettel közöntünk mindenkit a Tudtékból RFM 88 ezek után, igen, 88,5-es hullámozán élőbe megyünk, és tulajdonképpen 2026 október mennyi van? Igen, október 4-e van. És hát tulajdonképpen szenzációs volt a parlament